0: És ezzel a mai műsornak a végére értünk. További kellemes vasárnapot kívánunk hallgatóinknak, és kérjük, hogy legyenek velünk megint jövő vasárnap 8 órakor.
1: We hope you enjoyed our program today. Please tune in again next Sunday at 8, and until then, we wish all of you a pleasant evening.
0: A viszonthallásra!